0: tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. A folytatás pedig David Guettáé, aki ezen a nyáron is óriásit megy majd Ibizán. Nem csak a saját parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, One Republic-kal és az I Don't Wanna Wait-tel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Runnin', ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió egy születésnapi fesztiválra fellépni a világsztárjaink közül, akkor azonnal csörögjünk, pontosabban egy picit azért így taktikázom, mert hogy 10-nek kell lenni, mondani a Rádió egy szlogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt, hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Ed újdonsága, aki ugye itt lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon is, de jön majd Kamrát, Cyril, sőt a kezdésben Lady Gaga is. Az igazi mai sláger a Dead Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát. És remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezi fel, akár 15 évvel később a közönség, Lady Gaga is járt már így egyébként, például a Bloody Maryvel, és ezt a dalt is most fedezte fel a világ, és egyébként imádjuk, K2O, és a Turn the Light Off, itt a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lali kért, hogy mondjak már pontos helyszíneket, hogy hol lesznek Balázsék, ne csak az, hogy melyik városban. Hát akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis holnap Győr, Széchenyi tér, Kecs, Sopron, Várkerület, Szerda, Szombathely, Főtér, csütörtök Dunajváros, Városháza tér, pénteken pedig Debrecenben a Kossuth téren várnak majd mindenkit. Balázsék délután 4 órától egy live mix, és 5 órától a színpadon és a mikrofonok mögött Balázsék, ő pedig Kamrád, a Be Mine, amit indítok tőle. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

mögé. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk. 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világsztárjaink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát halkan jegyzem meg, Sam Felt egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine. A 10 után ezt meghalljuk, azonnal csörögjünk majd. Ez a Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig Balázsék a Balázsék Roadshow-val, de teszem hozzá, reggel is lesz adás, délután pedig már Győrből a Széchenyi

0: Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Ed Sheeran és az Azizán, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy akkora hang jön. Whitney Houston, Kygóval közösen ez a Higher Love, amit indítok a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mely közé pedig Joel Corey-val folytatom, aki hosszú hetekig oltotta azzal a rajongóit, hogy ott lesz a London Marathonon, és erre nagyon készül, fut, edz, és aztán tényleg ott volt, de felépőként, szóval, hogy nem futott bele a távot, de tényleg ott volt. Joel Corey, aki most a Galantis-szal jön, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt a rádió.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Győrben nem használtak azbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Győrben nem használtak osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett útépítési anyagokat, közölte Pintér Bence polgármester. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. A város egyeztetett a Magyar Közút vármegyei igazgatóságával is. A szervezet megerősítette, a kezelésükbe tartozó győri útszakaszoknál sem dolgoztak osztrák partnerekkel, így a város nem ér tett az azbeszt szennyezés ügyében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Komoly veszélyeket rejthet a tavaszi napsütés is. A Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház bőrgyógyászai arra figyelmeztetnek, hogy az UV-sugárzás nem a hőmérséklettől függ, így már márciusban, áprilisban is erős lehet. Magyarországon tavasszal gyakori a közepes vagy akár magas UV-index, ami már indokolja a védekezést. A túlzott napozás nem csak bőrpírt, hanem hosszú távon komoly betegségeket, akár bőrdaganatot is okozhat. Szakértők szerint már tavasszal érdemes fényvédőt használni, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, valamint kalappal, szemüveggel is védekezni. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni.
3: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiöllésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, május 10-én az Árménok és a Pálmák a névnaposok. Én pedig hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most például Alex Warren-től szenzációs a dal. Ez az Ordinary, amit indítok a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims a folytatásban, aki folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb dalokat, és folyamatosan nagyon jókat hoz, és amit külön szeretünk benne, hogy tényleg neki aztán valóban van igazi stílusa, amiről megismerhetők a zenéik, meg hát ugye a hangjáról is, mert hogy utánozhatatlan. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc, az igazi mai slágerek között Teddy Swims és a The Door, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a hát kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab, Ina és Sash és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszaka élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után, ez fontos. Keresni kell majd azokat az előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Hát Cyril egyértelműen ilyen világszer előadó. Vele is bulizunk majd május 24-én, és ő az, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájából. Ezt indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója holnap pedig indul, viszont nagyon fontos délutáni rócsó, 4 órától minden helyszínen live mix, 5 órától pedig jönnek 8-ig Balázsék nagyon-nagyon menő játékokkal is. Hát nem nagyon menő nyereményekkel. Először hétfőn Győrben, aztán kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben várnak mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, mert hogy ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Running, ezt indítom már is.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Győrben nem használtak azbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Győrben nem használtak osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett útépítési anyagokat, közölte Pintér Bence polgármester. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. A város egyeztetett a Magyar Közút vármegyei igazgatóságával is. A szervezet megerősítette, a kezelésükbe tartozó győri útszakaszoknál sem dolgoztak osztrák partnerekkel, így a város nem éri az azbeszt szennyezés ügyében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Közbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Enyhe növekedést mutat a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban csaknem 1,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez kismértékű emelkedést jelent az előző évhez képest. Nőtt a hazai vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma is. Kiemelkedő eredményt ért el a Győr-Pannonhalma térség, ahol mintegy 15%-os bővülést mértek. Ez az egyik legnagyobb növekedés az országban. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rendület mindjárt az óra elején. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picivel járunk 6 óra után, szóval alapvetően ránk is fér a lendület. És ez a lendület egyébként, ahogy halljuk, maradt továbbra is. Hozom az igazi ma is lágereket megállás nélkül. Most Dua Lipától a Break My Heart.

0: haj.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig holnap elindul, délutáni rócsó, nagyon fontos, ne reggel keresse őket senki majd Győrben, a Széchenyi téren, hanem délután 5-től, pontosabban már 4 órától bátra, mert hogy akkor mi már ott leszünk, live mixel, 5 órától pedig érkeznek Balázsék is, és 8-ig élőben pörög a műsor, rengeteg ajándékkal és nagyon nagy hangulattal, szóval először Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen az állomások, ez pedig az igazi mai slágerek között egy újabb Lói és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Győrben nem használtak azbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Közbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Több mint 5 kilométer hosszan újították fel a Dunaszeget ásványráróval összekötő kerékpárutat. A beruházás részeként teljesen lecserélték az aszfalt burkolatot, és több mint 100 új fát is telepítettek. Az Aktív Magyarország program részeként több a nemzetközi Eurovelo hálózathoz is kapcsolódó szakasz 380 millió forintos támogatásból készült el. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Komoly veszélyeket rejthet a tavaszi napsütés is. A Győri Petszaladár Egyetemi Oktató Kórház bőrgyógyászai arra figyelmeztetnek, hogy az UV-sugárzás nem a hőmérséklettől függ, így már márciusban, áprilisban is erős lehet. Magyarországon tavasszal gyakori a közepes vagy akár magas UV-index, ami már indokolja a védekezést. A túlzott napozás nem csak bőrpírt, hanem hosszú távon komoly betegségeket, akár bőrdaganatot is okozhat. Szakértők szerint már tavasszal érdemes fényvédőt használni, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, valamint kalappal, szemüveggel is védekezni. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is, péntektől vasárnapig, elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most picivel fél hét után pedig egy kis Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió 1 DJ mellett pedig jönnek a világsztárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Jó, ez mi kell oda? Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Seinfeld a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Seinfeldről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Seinfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig ilyen nagy kedvenceket hozok a következő órában is majd. Elsőként Lady Gagától. A The Dead Dance már bekészítve, előtte viszont mutatom, hogy hogyan lehet páros belépőt nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ami pontosan 2 hét múlva lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
4: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
5: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hársfai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Hamarosan pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Alfa!

0: Muki.
1: Öveként egy kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Győrben nem használtak aszbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Győrben nem használtak osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett útépítési anyagokat, közölte Pintér Bence polgármester. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. A város egyeztetett a Magyar Közút vármegyei igazgatóságával is. A szervezet megerősítette, a kezelésükbe tartozó győri útszakaszoknál sem dolgoztak osztrák partnerekkel, így a város nem ér tett az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás.
4: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
7: Rádió 1!
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő például Martin Garrix Jax-szel közösen ezt is imádjuk, a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, Rádió Egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva. És ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620-311-111, mindez 10-ként mondani a Rádió Egy szlogent is, adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc közben, David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait Jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpárszerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
3: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Özbírói értekezletet tartottak Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Özbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Több mint 5 kilométer hosszan újították fel a Dunaszeget Ásványráróval összekötő kerékpárutat. A beruházás részeként teljesen lecserélték az aszfalt burkolatot, és több mint 100 új fát is telepítettek. Az Aktív Magyarország program részeként több a nemzetközi Eurovelo hálózathoz is kapcsolódó szakasz 380 millió forintos támogatásból készült el. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóváhagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a nekijáró adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Érdekes lehet a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kulisszatitok, ilyen elképesztő, hatalmas kupac technika itt a stúdió előtt, mert hogy már minden össze van készítve a technikai és IT stábunktól, amit vinni kell Balázsék rocsójára. Holnap reggel indulnak, hogy délutánra a színpad patikán álljon. Elsőként ugye Győrben a Széchenyi téren, mert hogy délutáni rocsó lesz. Először 4-től 5-ig live mix, aztán 5-től 8-ig Balázsék, és a győri helyszín után irány Sopron, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezek a rocsó állomások. Ő meg James

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adással, délután pedig már az első roadshow-állomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Faithless-szel közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
6: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
10: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
6: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Győrben nem használtak azbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Győrben nem használtak osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett útépítési anyagokat, közölte Pintér Bence polgármester. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. A város egyeztetett a Magyar Közút vármegyei igazgatóságával is. A szervezet megerősítette, a kezelésükbe tartozó győri útszakaszoknál sem dolgoztak osztrák partnerekkel, így a város nem érint tett az azbeszt szennyezés ügyében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Enyhe növekedést mutat a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban csaknem 1,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez kismértékű emelkedést jelent az előző évhez képest. Nőtt a hazai vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma is. Kiemelkedő eredményt ért el a Győr-Pannonhalma térség, ahol mintegy 15%-os bővülést mértek. Ez az egyik legnagyobb növekedés az országban. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Komoly veszélyeket rejthet a tavaszi napsütés is. A Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház bőrgyógyászai arra figyelmeztetnek, hogy az UV-sugárzás nem a hőmérséklettől függ, így már márciusban, áprilisban is erős lehet. Magyarországon tavasszal gyakori a közepes vagy akár magas UV-index, ami már indokolja a védekezést. A túlzott napozás nem csak bőrpírt, hanem hosszú távon komoly betegségeket, akár bőrdaganatot is okozhat. Szakértők szerint már tavasszal érdemes fényvédőt használni, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, valamint kalappal, szemüveggel is védekezni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
3: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
6: érzi. Hatamagnézium, vagy cink, vagy
5: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
6: Ezt a mindenségét
5: csak
6: neki.
5: Csak amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
6: De jó!
5: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
6: Oda
5: de köpött egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongásod tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
7: benne. Nekem most is meg a kedvem ez a nőhöz.
5: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
7: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
6: Önazonos. Önazonos.
7: Igen.
6: Önazonosnak tűnik. Igen.
7: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
5: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
7: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
5: Nem hallottam szerencsére.
7: Tehát, úgy lett volna az igazi.
5: Mert az még megrázó lett volna.
7: Nem, hogy focizott előtte?
6: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Mert ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... meglepődnél, hogy milyen
5: jó. Nem, a második, tehát nem spriccelős.
7: Azután történt, hogy meglátott téged?
5: Nem látott meg, sétált.
7: Te függetlenül volt.
6: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
5: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
6: És beküldött neked a szélvédőes? Hova? Földre?
5: Igen. Igen.
6: Jó arc.
5: Tényleg?
6: Jó arc, te önazonos.
7: Ez egy hátúa volt.
5: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
7: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
5: Azzal visszajött volna.
7: A nullán vagytok akkor.
6: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
5: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
6: Belváros, ott volt a 9-ben való kína, a szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
5: Szerintem viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
6: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
7: Én minden köpködőtől undorodok.
5: Oké, megtörténik ez a dolog.
7: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan.
5: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
7: Egy intim masszázsra.
6: Igen.
5: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
6: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
5: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj volt.
7: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
6: Igen, tök más az egész nő, tök másról az egigen. Ő egy férfi valójában.
7: Igen, tehát aznap volt, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
6: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
5: Agyon dohányozva.
6: Igen.
8: Bölcsősz, Ferike.
5: Hello, kis fiú.
8: Gyere még.
6: Foszista családban nőttem fel.
8: Stampedit húzzunk fel, Ferike.
6: Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta.
7: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
5: És ő is köpködött, akkor
7: miért köpködnek.
5: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
6: De válogatós lettél te felé, de válogatós
7: lettél. Meg egy kicsit kell tudják nyelni.
5: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az a
6: igen,
5: kép.
6: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
7: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Nem, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
5: De ő nagyon szimpatikus volt.
7: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
5: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
7: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
6: komolyan mondom.
5: Ez első randi volt?
6: Nem, most miért kéne bezárnom az ajtót?
5: De első randin.
7: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
6: Lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárom az ajtót. Strókot kapok, és csúcs közben érted. Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal randi off.
5: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
6: Igen.
5: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
6: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
5: Persze.
6: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
7: Ez az igazság,
6: nem hogy... tudom, én lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
7: Nem, akkor tegyük fel, hogy hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
6: És nyitva hagyja és az ajtót.
7: És, igen, és az aha, az ilyen...
6: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
7: Középsugaras.
6: Kijön egy középsugarasat.

0: Bizony, kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
1: Nekem ma ezzel sincs bajom.
0: Szóval, hogy csak szeretném, hogy bármit felhúzhat.
1: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
0: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
1: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
0: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri Lány lett, látom.
1: Úri Lány lett, a nyíregyházáról meg érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
2: Fogadjuk, hogy köpködte is.
0: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni, se köpni nem tudok igazán jót.
2: Meg kell tanítsuk.
1: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hát... és megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék!
0: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
1: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
0: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa Jocinak gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
1: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek még egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
2: Igen.
1: Nem megszokott.
2: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
1: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
0: Micsoda még egyszer?
1: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De bele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
0: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg órában, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
1: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
0: És akkor látod, hogy
2: az ott...
1: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
0: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan...
1: Ti csináltátok már valaha?
0: Hát nem is képtelen
1: kell hozzá menetcél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
2: Hát nem, már fújsz egyet.
1: És az, azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
2: Ugyan. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
1: És iszonyatosan nyomsz egyet.
0: Nem.
2: Ezt is megtanítom neked.
1: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
0: Szerel
1: a nózid.
2: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
0: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
2: Nincs zsebkendőd.
0: Ott az alsó nadrágod.
2: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, azért kifújjam az orrom.
0: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
2: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
1: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
0: Ami viszont fizetek. nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ott ég a gyertya, és akkor csak
2: nyál az előtte,
0: nem
2: nyál
0: az, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, hogy jó.
1: Oda nézzél mennyire.
2: Szia, az best fiú.
0: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volna, mindegy.
1: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
2: Orosz, igen.
1: Ez az orosz zsebkendő.
0: Az oroszokról csak jó dolgok neveztek el. Orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
1: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az órát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az órát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
0: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
1: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
0: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
2: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
0: Hát igen.
2: Így néz ki.
1: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
2: De te mi? Nem csináltál még ilyet?
1: Én így, ezt nem tudom.
2: Zuhany.
0: Ja, és az...

0: az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fogva ott alszik, teljesen mindegy. De nem nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
1: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
0: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát a izében.
1: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a vécére, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
2: De például zuhany közben nem fújsz?
1: De abszolút simán.
2: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
1: Hát ott azonnal van víz.
2: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
1: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
0: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
2: Mert mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
1: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék, kész.
0: Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi,
1: mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
0: Azért, mert az takony, guztustalan.
1: De lemosod.
0: De lemosod. Nem, az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. De van az ilyen, amikor a dohányod... Van a dohányos felekülök, és tudod, amikor így tudod, hogy...
1: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el, hogy kit szedtél össze szerintem.
0: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod ezt a párkapcsolatot amúgy.
1: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
2: lehet,
1: zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról. Okay. Nem?
0: Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
1: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
0: A börtön évek visszajönnek.
1: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
2: És akkor...
1: Hát van egy,
0: de mennyire hátra?
1: Egy kicsit. De, ugye nyelv, de fontos, hogy lesúrolom.
0: Seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
1: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogat mosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? Apác az árdába értek.
0: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
1: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
0: Anna
1: is
0: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
1: Le kell mosni a
2: nyelvedet. A nyelvmosás.
1: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
0: hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tiktokra. Szeretném bele egy reggeli rutinodat.
1: Nem jöhetszünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
0: Az a beugró?
1: Az a beugró. Igen.
0: Hát, egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
2: Na és milyen jó volt?
0: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
2: Hát csukott ajtón aludjál, ne úgy.
0: Felszállt a füst, akkor indulnék el.
1: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
0: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
2: De annál jobb.
1: Annál jobb. Tisztább
2: hát
1: a nyelved.
2: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
0: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
2: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
0: Nagyon durva.
1: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsi törlővel végig mennek mindenhol, nem?
0: Érdekes.
1: Egész testes popsi törlést csináltok?
2: Nem áll, hogy azzal...
1: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
0: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző, és akkor amikor a férjemnek be volt gipszel a lába a combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
2: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
0: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyenek.
1: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törve
0: körül. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
1: igen, van egy, érzet,
0: igen. Igen, és ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
2: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
0: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
2: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
1: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
2: Addig az alatt pont letusolsz.
1: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
0: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
2: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor betegség? Viszont nem kell tusolni.
0: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
1: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem, fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
0: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert aztán tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
2: Így.
1: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Azért ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!
2: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Több mint 5 kilométer hosszan újították fel a Dunaszeget Ásványráróval összekötő kerékpárutat. A beruházás részeként teljesen lecserélték az aszfalt burkolatot, és több mint 100 új fát is telepítettek. Az Aktív Magyarország program részeként több a nemzetközi Eurovelo hálózathoz is kapcsolódó szakasz 380 millió forintos támogatásból készült el. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Május 11-e és május 15-e között jelentős változásokra kell számítani a Győr-Sopron vasútvonalon. Csorna és Sopron között minden vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, egyes járatok gyorsbuszként közlekednek, amelyek nem állnak meg Kapuváron és Fertőszent Miklóson. A Győr-Csorna szakaszon a vonatok közlekednek, de módosított menetrend szerint. Részletek a győr.hu oldalon. Enyhe növekedést mutat a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban csaknem 1,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez kismértékű emelkedést jelent az előző évhez képest. Nőtt a hazai vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma is. Kiemelkedő eredményt ért el a Győr-Pannonhalma térség, ahol mintegy 15%-os bővülést mértek. Ez az egyik legnagyobb növekedés az országban. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
4: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható. Csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
0: Inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológia és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen most nehéz, vagy? Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkahely váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor jó,
0: meg,
1: akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életútfele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
0: 55-öt mondasz.
1: Én
0: aha.
1: Is azt mondom, én 52-53-at mondtam
0: 52-53.
1: Volna. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
2: tartósan kevésbé.
1: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem Gyuri
1: ez a lábszak. Hol a kis papucs?
0: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra,
2: viszont...
0: Korábbra hozzad egy kicsit.
2: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen hitele. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősköd az élet, munkahelyed van,
1: hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
0: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az
2: ott
0: a 30-35-ben.
2: Tele
0: vagy optimizmussal. Most nyilván, ha valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Elengedted.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Ilyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: erre? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen. vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondod, hogy kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
0: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más mellé.
0: Bóbisivatag, három éve, érted be, érted.
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Száraz a bőröd, múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legolja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátum csere.
2: Az.
0: És látod... Elhagy az implantátumot, hát, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, hogy rossz az út, ami jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt két évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
0: amíg
2: újra.
0: Végleg az, kiesnek a fogai.
2: Amíg teljesen elengedem ezt.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Kinyomolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
0: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon
2: felfújt
0: szájú, hogy vége, nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés, figyelj.
4: Figyelj, lehet, tényleg, bármit megtehet, Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
4: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek.
1: Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
4: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
0: kinyitja. Úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, ez tényleg a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhád, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, egyszerű.
0: Na, de akkor mi az U-görbe fölfelé ívelő szakasz?
4: Nálunk a munkásoknak is
2: van U-görbe, de a férfiaknak van U-görbe.
0: De nekünk az U-görbe felfelé ívelő szakasz a motorozás? A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az U-görbe. Hogy becsajoztak
2: és felszedtek egy 20 éves csinibabát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
0: Egy csomó 45-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Mindenkinek nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi meg igen, lelki érés, ami az a szellemi amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az U-görbe alját. Jó, miből érzed az U-görbe alját? Írjanok azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az U-görbe alján, hogy nem tudtak átszúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves voltam.
0: 47
1: voltál,
0: éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
2: apa.
0: Mert igen, belenézel a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De
0: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta gödör alján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymás kezét, szorítsuk meg.
0: Rátsuk ki egymást.
4: Figyelj, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész a gödörből,
0: kész a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34
0: és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már dupla V, üfszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főtt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
1: Meg hát el tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra, hát jöjjön, hadd szóljon.
2: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az így, van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: Most aztán olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is ölelt. Át is ölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
1: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az összenézés, ami lehetett
4: igen,
0: volna?
4: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: innánk
4: egy kávét esetleg, mit szólt?
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
4: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted
4: volna. Van egy férjem, azért
1: de legalább a keresztek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölér?
4: Nem. Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
4: De
0: igen. Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
4: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az.
4: Bandol van ezzel.
0: Felszerappa valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
4: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
4: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
1: ez
0: írta.
1: Ez az alja, és innen föl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
8: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
9: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
10: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hársfai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.
1: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Győrben nem használtak aszbesztel szennyezett útépítési anyagokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Győrben nem használtak osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett útépítési anyagokat, közölte Pintér Bence polgármester. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. A város egyeztetett a Magyar Közút vármegyei igazgatóságával is. A szervezet megerősítette, a kezelésükbe tartozó győri útszakaszoknál sem dolgoztak osztrák partnerekkel, így a város nem ér intett az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Enyhe növekedést mutat a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban csaknem 1,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez kismértékű emelkedést jelent az előző évhez képest. Nőtt a hazai vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma is. Kiemelkedő eredményt ért el a Győr-Pannonhalma térség, ahol mintegy 15%-os bővülést mértek. Ez az egyik legnagyobb növekedés az országban. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóváhagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a nekijáró adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, tök mindegy. Jelenlegi árfolyam, több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvassuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ez egy kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
6: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
5: Gyarítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
6: Lesz az a pont.
5: Tessék?
7: De az ölelés...
5: Ez többint furcsa, de mindjárt utána járunk.
7: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha ne, vagy nem.
5: Igen.
6: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
7: Én nagyon.
6: Te az vagy.
5: Igen. Gyerekeket, vagy igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szépen, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
6: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, az szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje
5: őket. Aha, ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Kik járnak hozzád?
8: Férfiak, nők, vegyesen.
5: Férfiak is, nők is.
8: Igen.
5: Milyen korosztályból?
8: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
5: Aha.
6: Milyen hiányokkal jönnek?
8: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezeték. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
5: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
6: Hát van egy kis előjáték?
8: Igen, van előjáték.
5: Érzed az ujjam?
6: Biztos, hogy egy pohár volt legalább.

0: van, hogy már elég az is. És közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőnk.
1: Most azt mondod neki, hogy igen, ez az a rossz lányok 20 ezer év, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
0: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
1: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
0: Nem.
1: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a Dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül?
0: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul. Már el tud indulni egy beszélgetés.
2: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
0: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
1: És van, hogy egy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra bizarr. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
0: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
0: Ahogy szeretném.
1: Ne csináld!
0: És felnőtt
1: férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
0: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
1: És akkor nekem tűnik ennyire bizonyolá. Ahogy a feleséged, a feleséged nem csinálja.
3: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
0: Így van, így van. Általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleven a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
1: addig kérdezek, amíg gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
3: Ja, tehát, hogy...
0: Nem szükséges.
1: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
3: Ez egy másik szolgáltatás.
1: Na. Hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
3: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis táblácskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
1: vége van, azonnal vége.
3: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
0: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes. Hát, tehát
1: de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
0: Eddig érdekes mód nem volt.
1: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az fiú fényben. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában. Nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
0: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
1: Hol a határ? Nem... Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
0: hát
1: etikai, vagy morális?
0: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
1: És neked nem fura, hogy 8 órában vadidegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
0: nem, mint szuszog oda.
1: Nem, mint szuszog
0: nem,
1: oda.
0: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
0: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis simi?
0: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem, mondd a nevem.
0: Nem.
1: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő aha. Visszatérő már van.
1: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
0: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
1: Aha.
0: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így
1: de egy párkapcsolat nélkül van?
0: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már mondtam, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
1: el. Egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára.
0: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha. És akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust aha. Ilyen és ilyen témába keressem.

0: fel.
1: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
0: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
1: Mert hogy
0: otthon,
1: a férjétől...
0: Otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
1: A végén fekszetek kis kiflibe?
0: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
1: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
0: Nem, nem.
1: Csak megölelegetek.
0: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor új bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
3: Hát csak megfordul.
0: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondtad a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még erre.
1: Nem kérde, az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm.
1: Egyébként neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy, nem mondja a kapcsolatuk minőségében, neked igazából nem kell.
0: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
1: Aha.
0: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
1: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
0: Nincs még erre.
1: Tehát effektíve képzés nincsen.
0: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukrászdát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
1: Hát úgy, mint a, mit tudom, a tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz
0: hát
1: egy szalon, az zárt szobákból az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
3: Neked lábam most szükséged.
1: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 ezer forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, nem is ugrott akkorát.
1: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
2: Szól közben valami zene? Isztok előtte egy pohár bort?
0: Én szoktam betenni egy kis halkzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
2: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
2: Tehát, hogy megfogtad, megöleltek.
3: A meló az meló.
1: A masszőr, hogy jön, és a masszőr is olyan kapolyat. Nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadság szaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen, a páciens
3: részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
3: valami elindul így, benne.
0: Igen, igen, aha, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
1: Most egy Gyula nevű paciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem, nem. Nem. Majd szólok, jó? Majd.
1: Már nem a Gyűre gondoltam.
2: Semmi luxus nem volt az életemben,
1: egy
2: olyan hiányaim voltak.
1: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem, nagyon szeretném, most vágyik egy forró öleléssel, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány paciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
0: A 2-3.
1: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
0: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
2: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor keresenek?
3: Karácsony előtt.
1: Igen, karácsony
0: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva. A karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
1: Aha, ez milyen érdekes.
0: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
1: Tehát az például egy ilyen fokozott érzelmi
0: igen,
1: állapotú
0: ott visszaemlékeznek, elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
1: Azt
2: a letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
1: Hát azt jelzi, persze, a terapeuta, igen, az 50 perc, a terápiára is jelzi, 50 perc, kivarakva egy óra.
0: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
2: azt mondtad,
0: beszélni.
2: Hogy már zsibad akarom.
0: Nem, de úgy elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
1: Meg hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
0: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért? Na,
1: csak
0: te
1: kérdezem.
0: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, tenni vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
2: Elfogadja.
0: Aha, persze. Hm.
2: És most összebújjunk?
0: Gyere,
1: Júli,
0: én,
1: nagyon,
0: én menjek oda, vagy te jössz
1: Júli ide? nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon. Ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
0: Igen.
2: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos. Nem tömeges. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudom, hogy van egy munkás képzés. Az
0: fél mérom. Óra 20 000 vicces.
1: Egyéb művészeti tevékenységről.
0: Még a se kell levegyem.
1: Egyéb művészeti tevékenységről. Tudok számlát adni, akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
0: lényeset kívánunk
1: neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni, kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
3: Hát én elkezdtem be sunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
1: Felfoghatatlan, ami ott történik.
3: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besúgni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik, hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
1: kék babzsákon bújnak.
3: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint
1: teljesen
3: egy édespár.
1: A Laci csak mondta, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy és nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
2: Tudod, mi a forra? Az elején egy kicsit zavarban vagy,
1: igen?
2: Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
2: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az,
2: hogy...
1: Ez az! Júli! Azt a minden!
0: Hogy csapat a fia, de hát... Ez még belefér.
1: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
2: Kellemes volt.
1: Figyeljetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
2: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjön.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. A Covid idején miből ért kérdezni valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
2: Pár tehát, éve csinálja, hogy... egyébként idős gondozással is foglalkozik.
1: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20.000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölej meg. Tehát, tudom, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
2: pont,
1: a világ.
2: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
3: Most mert velünk mi a bajod?
2: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
1: lehet, oda, hogy könnyebb, igen.
2: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
3: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x000 forintot egy órára.
1: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
3: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
2: Szerintem
3: hogy oda eljársz?
2: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha.
1: Igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyeljél.
2: Így keltél föl?
1: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
2: hogy ezen már dolgoztál.
1: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annától is meg. Férfi ez, hogy nőz akarsz menni.
2: Megvan az új vállalkozás.
3: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet, erre a válaszod.
1: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy. Egy
3: utolsó szardarab.
1: Egy szardarab.
3: És mester.
1: Hogy maradtál eddig életben?
3: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
2: Hát, mert nincs is.
1: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
4: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
2: Te szerencsétlen. Hát veled is
4: nem
2: csak
4: tudod jó dolgodban
2: vagyunk.
4: Mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd lapénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
1: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára a című szolgáltatást.
4: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne lennék.
1: Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsi, de valaki.
2: Most milyen jól sikerült.
1: Azt milyen jó, milyen
4: de mi nem ment. Beszélgetnénk, tehát semmi, mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
1: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába.
5: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Több mint 5 kilométer hosszan újították fel a Dunaszeget Ásványráróval összekötő kerékpárutat. A beruházás részeként teljesen lecserélték az aszfalt burkolatot, és több mint 100 új fát is telepítettek. Az Aktív Magyarország program részeként több a nemzetközi Eurovelo hálózathoz is kapcsolódó szakasz 380 millió forintos támogatásból készült el. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Érdekes lehet a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
2: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
1: Volt meccs!
0: Volt meccs, mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: A Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy az Arzenállal fognak itten játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hiszen
0: a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi szórakozz. Következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy-egy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el.
0: Nem.
3: Más dolga van.
2: Mit vágja hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy-egy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror a csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom én, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát
0: köszönöm.
2: A BL döntőre egyedül is kémész, basszus.
3: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
3: Na, nem, hát. Úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök
0: az mindegy, mikor van, ezen a hét, most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
3: hát
0: két hét.
3: Hát az még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát akkor május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy meccsér és hazamegyél.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este, meg én is négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát csupi. Érez ennyi?
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Nem,
0: az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok
0: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Ez jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem,
2: megvannak.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban...
2: Igen?
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan... Tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
2: Ja.
3: Érted? Hát van tartása.
2: Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek tetsz, soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jó program?
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program?
2: A
0: nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van érted? Akkor
2: egy kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
3: tudom.
0: Ilyen
3: meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a kis jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy...
3: De a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy, hogy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
3: volt
0: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: Utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, ízé, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden, kaja, pia, koncert.
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
2: Neked volt, neked
0: adja
2: volt
0: ezt egyébként valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Jó, berakok egy popcornt a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
3: Ideg a sör olyan, amilyen.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligálok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Hát legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligálok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted?
0: Lehet
3: a
0: volna.
3: Stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, ez olyan lehetőség.
2: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem az
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
3: túl
0: mozit
3: nézek.
0: Túl sok
3: jót kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól.
2: Nagyon-nagyon
0: köszönöm, szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem
0: akkor
3: az
0: valaki,
3: lenne az igazi
0: kiszor,
3: azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat neked. Délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
3: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdelek, egyet is add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet
0: látva, már visszacsinálni. Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát, hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esetmény, persze.
3: De ez a
0: FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így működünk.
4: De hát, ha megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
2: Nem,
0: el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Pocizgatnak itt lenne.
2: Ki van a pályán?
0: Ugye, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon, vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, bárki, hogy
2: jönne,
0: legyek.
2: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hihetek?
0: Jön a Jézus, meg a...
3: Nem,
0: akkor
3: az
0: a jöttolak.
3: Az a Buddha fődi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem?
2: Ne. Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát, mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma ide? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol? Mikor jön ide?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja?
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6. Hát tele vagyok. Hát tele vagyok.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő?
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen,
2: akkor
0: talán. Jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, az és ilyen soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimenik, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
3: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
2: a pont. A tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című története. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
2: de
0: nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kispaty.
3: Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve focdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen
3: döntőre. Valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
3: Nem.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: long time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál most már Kis Márti. Nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. Balázs egy kacagtató, elgondolkodtató pillanatai után ismét a legmenőbb Rádió 1-es zenéki a főszerep. Sós Rebus kérdezi tőlem Viberen, hogy mikor kell üzenetet írni, ha szeretne belépőt nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Rebus, nem üzenetet kell írni, hanem hogyha meghallod az adott órában az egyik nemzetközi sztár fellépőnk dalát, akkor hív minket 10-ként, jó? Ebben az órában segítek, Switch Disco, Ella Henderson React, és hát ez jön is nem sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két hét múlva jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, napra pontosan, május 24, Budapest Park. Sirius Samfelt, a Switch Disco, Accent is ott lesznek a nemzetközi sztárjaink között, és bizony olyan dalok, amik Brit Awards jelölést kaptak, ez a dal konkrétan. 2024-ben ott volt az év dala jelöltjei között. Képzeletbeli színpadunkon most ott van a Switch Disco, Ella Henderson és a React, ezt a dalt egészen biztosan halljuk majd. Napra pontosan két hét múlva a Budapest Parkban. Az afterpartin pedig fellépnek majd természetesen a Rádió 1-es DJ-k is, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermelyés. Elővettem a kis vendéglistánkat a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, hogy írjam az újabb neveket páros belépő találgazdára. Figyelem, breaking.
1: Szia, Laci vagyok, és én játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Melyik kerület? Merre nézek ki az ablakon?
1: 8.
0: Mit hallottál? Lecsaptál rá, mint hát majdnem mondtam egy tyúkos hasonlatot. Mi volt ez a dal?
1: Beach Disco, Elena Henderson, React.
0: Nagyon jó vagy. Mit csinálsz egyébként épp így vasárnap délelőtt?
1: Éppen készülök, és szerintem elmegyek bringázni egy kört.
0: Nézed, hogy nő ki a fű, szépen lassan, lelassulva. 10. vagy, hogy egy kicsit felhelyezzelek.
1: Köszönöm szépen, köszi.
0: Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Te annyira jól mondtad a szlogent, mint akit gyakorolt rá a tükör előtt. Volt ilyen?
1: Nem, gyakoroltam.
0: Voltál egyébként korábban születésnapi
1: fesztiválon? Nem, még soha nem jutottunk el.
0: Na, akkor még első. Nem. Bálozó leszel, ne tedd még letesse a telefont, jó? Fontos részek jönnek most.
1: Köszi szépen, köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Rádió 1-esek, Cyril, Still Into You. Ezt a dalt kell majd levadászni ilyen ügyesen, mint ahogy most a Laci tette egy másik dallal. Május 24, Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál szuper sztárokkal. Jövünk nem sokára, és hozom ezt az Ed Sheeran-dalt hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolódó filmzenei album, a soundtrack is kijött, és 3 vadi új Lady Gaga dal is szerepel ezen, ráadásul ezeknek nem csak ő a dalszerzője, de ő a producere is, úgyhogy hát elképesztő termékeny időszakában van most az énekesnő, az biztos. Most pedig indulhat a tánc, ez a The Dead Dance Lady Gagától a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás. Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Kismerti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one, a numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakított a kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb játékhoz érkeztünk.
1: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Barni.
0: Honnan telefonálsz, Barni?
1: Budapestről. Rákóczi hídon éppen. Azért hívtalak, mert meghallottam a Cyrilnek a Still Into You című számát.
0: Hát nagyon jól tetted. És képzeld el, hogy tizedikként időzítetted a hívást.
1: Nem mondod.
0: De.
1: Akkor Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ennyi, megcsináltad lazán, miközben átmentél ott a Rákóczi hídon. Kivel fogsz bulizni, azt tudod már?
1: Szerintem a párommal, aki nem akart titeket most felhívni.
0: Félt? Szégyelős volt?
1: Igen, nem tudom miért. Itt nevet most már lettem.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, 2 hét múlva itt van a bulink, ne tedd még le a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Játszani a Daily Mixben is fogunk, Rádió 1-esek, segítek jó előre, Sam Feld, Heart Like Mine, ez lesz majd a nyerődal, a folytatás pedig ilyen lesz nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
3: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
5: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
6: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
3: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hárspai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
1: Szia, Zoli vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Zoli, legközelebb játék a Daily Mixben lesz.
1: Régóta hittem titeket.
0: Jó, hát legyél telefon közelben, jó? Ezt a Purple Disco Machine-dalt meg most neked küldöm.

0: ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szoktak tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: az. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
7: Győrben nem használtak osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett útépítési anyagokat. A városi útkezelő adatai alapján az önkormányzat által megrendelt útépítési és felújítási munkák kivitelezéséhez magyarországi bányákból érkezett alapanyag. Összbírói értekezletet tartottak Győrben. Az esemény előtti sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a győri törvényszékre és járásbíróságaira csaknem 3%-kal kevesebb ügy érkezett 2025-ben, mint egy évvel korábban. Tavaly évvégén több mint 6200 ügy volt folyamatban, ami 2,5%-kal kevesebb, mint 2024-ben. Több mint 5 kilométer hosszan újították fel a Dunaszeget Ásványráróval összekötő kerékpárutat. A beruházás részeként teljesen lecserélték az aszfalt burkolatot, és több mint 100 új fát is telepítettek. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermely.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Cseló Győr és a környék, szép délután mindenkinek, május 10-én vasárnap, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, úgyhogy jó hétvégét is, és természetesen ez a Daily Mix, jönnek a kedvencek, a legjobb dalok, viszont nem felejtjük el a névnaposokat. Az Árminok és a Pálmák ünnepelnek nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben, és persze a környéken. Ma van egyébként a mentők napja Magyarországon, és a madarak és fák napja is. Na mai napon van, jó ezt tudni. Na folytatásban pedig jön Kashmir, ez már is a Wild Ride.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. Daily.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt, nagyon-nagyon szép hétvégét. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és a folytatásban is itt a Daily Mixben jönnek a kedvencek. Ne felejtsük el, hát két hét, és itt a május 24-i Rádió 1 szülinapi fesztivál, mégpedig a Budapest Parkban óriási világsztárokkal, Cyrillel, Sam Felttel és a Swish Discoval, na meg a Rádió 1 összes DJ-vel a színpadon. És ha már szóba került Sam Felt, akkor tőle jön egy újdonság. Roslinnel közösen ez a Hot Like Mine.

103.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők, mindenképpen óvatosabban közlekedjünk jelenleg is Győr mellett a Töltéstava bekötő úton. Ott az 1-es kilométerkőnél lehet útszükületre számítani. Dolgoznak a 81-esen is Győrből kifelé az 56 és 81-es kilométerkő között. Szakaszosan kell útszükületekre számítani arra felé. És hát még mindig munkálatok Győr Zámolynál a 14.01-esen a Győr Moson-Magyaróvár összekötő úton az 5-ös kilométerkőnél. Jó utat, balesetmentes közlekedést. Jön

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 11-én, holnap a Kisfaludi Károly Könyvtár második emeleti rendezvény termében 5 órakor Literamánia könyvfalu következő részében Fejes Endre, Jó estét nyár, Jó estét szerelem című művéről beszélgetnek majd. A moderátor Galambos Krisztina könyvtáros lesz. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött. A programra mindenkit szeretettel várnak holnap, tehát délután 5-től. Itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben pedig jön azonnal a Fastboy és a nagy-nagy kedvenc. Ez a Good Life.

jönnek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal. Csak igazi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, nagyon-nagyon szép délután mindenkinek a mikrofonnál. Hársfai Istvánt hallják, ebben az órában is jönnek a kedvencek, a legjobb dalok, az igazi mai slágerek. Már is High Patton és Norma Jean Martin közöse. Az amerikai énekesnő nemrég egy repülőtéren járt. Ebben eddig semmi különös nincs, viszont rettentően meghatódott, hiszen a rádióból meghallotta a saját dalát. Hát óriási ez az arckifejezés, amit ő lenyomott ezután, de hát ezt meg kell szoknia. Itt is ő énekel, jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Jelenleges munkálatok zajlanak a 114-118-as kilométerkő között útszűkület mellett, június elejéig számíthatunk erre. Aztán Gönyönél továbbra is dolgoznak az egyesen a 108-110-es kilométerkő között útszűkületekkel, óvatosan tehát mindenképpen arra felé is. Ez igaz, bárhol járjanak, jó utat, balesetmentes közlekedést. Jön Reid Áton újdonsága, ez a Blood Running.

103.1 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rendhagyó pályázatot indított a VNT Metal Hungary. Általános és középiskolás diákokat invitálnak egy olyan kreatív kihívásra, amelyben nem csak alkothatnak, hanem testközelből bepillantást nyerhetnek az autóipar világába is. A formát adunk az autónak elnevezésű kezdeményezésre, már 24 csapat jelentkezett az ország különböző pontjairól. A mosomagyaróvári autóipari vállalat ezúttal nem csupán versenyt hirdetett, hanem valódi kapcsolatot szeretne építeni a fiatal generációval. A jelentkező csapatok egy előre egyeztetett időpontban mentor segítségével tekinthetik meg a gyár működését, a gyártóegységeket és az éppen készülő alkatrészeket. A diákok így első kézből láthatják, hogyan készülnek azok az elemek, amelyek olyan prémium automárkákba kerülnek beépítésre, mint a Mercedes, a Porsche vagy a Bentley. Részletek a versenyről és persze a felhívásról a győrihírek.hu-n. Itt a Rádió 1-en a folytatásban pedig megyünk tovább már is. Calvin Harris és Dua Lipa kettősével jön a One.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

103.1 Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Holnap Győrben és a térségben, hát azért a napot is láthatjuk majd, ettől függetlenül állítólag több gomoly felhő érkezik fölénk. Erős lesz a szél, olykor viharos lökésekkel, kapunk zápor zivatart is a térségben, de azt mondják a szakemberek, hogy ettől függetlenül is azért a maximum érték bőven 23-28 fok között alakul majd, tehát nem lesz rossz idő, csak azért az esernyő legyen nálunk. Itt a Rádió Egyen pedig mindenképpen jönnek az igazi mai slágerek, Ed Sheeran kamerája, Siri remixében. You should see

103.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a környék, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Sárcsfai Istvánt hallották. Tudják jó, holnap délben találkozunk, most pedig a terep 2-től Kismártié, ha minden igaz. A folytatásban ő hozza a kedvenceket, a legjobb dalokat ide a 103.1-re. Tartsanak tehát vele. Én mindenkinek szép délutánt, jó időtöltést kívánok, jó hétvégét és jó pihenést. Ha pedig vasárnap is dolgozni kell, akkor nagyon jó munkát. A közvetlen folytatásban pedig érkezik azonnal Martin Garrix, ez a Butterflies.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello,

Jabinával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hársfai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Lócsó május 11-én Győrbe a Széchenyi térre.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahoj!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Shawn Mendesék után pedig egy olyan dal, amit két hét múlva élőben hallhattunk a Budapest Parkban. Május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon ott lesz ugyanis a Switch Disco is. A város egyik fele görög származású és egy zakintoszi klubban ismerték meg egymást. Alapvetően mashup DJ-k, itt az ismerős alap, Felix Dance himnusza 90-es évekből. A DJ producer párosnak köszönhetően igazi mai sláger lett belőle. Május 24-én ők is ott lesznek a Budapest Parkban. Switch Disco, I found you, hozom már is.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 perce járunk 2:45 után, és a vasárnap délutáni sziaszta mellé most izgalmas pillanatok következnek.
1: Kornél vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívsz, Kornél? Szia!
1: Érdről, szia!
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Kertészkedek.
0: De jó vagy, melyik résznél jársz?
1: Melyik részen járok? Éppen gazolok.
0: Hú, azt én is csináltam a héten, ha hiszed, ha nem. Na de, hagyjuk most a kis kerti praktikákat. Sokkal fontosabb dolgok lesznek itt szóban, mert hogy hallottál te egy dalt.
1: Igen.
0: És ez melyik volt?
1: Ez a Sweet Disco-tól a I Find You.
0: Nagyon jó vagy. És a 10.
1: Ó, szuper jó.
0: Mondd a szlogenünket mi.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kornél, Kornél, kivel fogsz bulizni?
1: Hát ez fantasztikus. Megmondom őszintén, a lányomat sábizgattam, hogy jöjjön el velem, de lehet, hogy a feleségemmel megyünk ezt ezzel.
0: Mekkora lányod van?
1: 18 éves.
0: Ó, hát akkor abszolút indokolt a dolog. Szerintem vidd el őt, az tök menő.
1: Legyen így, rábeszélem, rendben.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és megbeszéljük a továbbiakat.
1: Rendben, nagyon kedves vagy, nagyon szépen köszönöm.
0: Aki most erről lecsúszott, legközelebb 6 óra után a kívánság műsorban kukkinál lehet majd próbálkozni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a szabadon töltött percekhez is, bárhol is legyünk most kint. Ha valakivel fixen találkozunk, az az arcunkba száldosó kis vattapamacs, a májusi hó, vagyis a nyárfa szösz, és ezzel kapcsolatban szeretnék lebontani egy tévhitet, ő nem allergén. Alaptalanul vádoljuk ezzel szegény nyárfa szöszt. A tény, hogy bosszantó, és a szellőztetés után gyakorlatilag porszívózhatunk, de a megjelenése egybeesik a pázsitfüvek és a gabonafélék virágzási csúcsával. Ők ugye allergizálnak, és azt gondoljuk, hogy ez a nyárfa szösz miatt van. Úgyhogy igazságot neki. Justice for nyárfa szösz. Nem tudod, hogy valaki mondom ezt a mondatot. Lady Gagát hozom a folytatásban, és egy óriás rádió.

0: bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert holnap indul Balázsik roadshow-ja. Mindenkinek megvan, ugye, a dátum és a helyszín. Hát az első hely az Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Az egész országot bejárja majd kedvenc reggeli csapatunk. Élőben lehet tehát velük találkozni. Holnap délután Győrben live mix is lesz a helyszínen. Indul nem sokára a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti pedig most egy Avicii klasszikussal búcsúzom. További szuper hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Me Tonight! A legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49. helyen. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 favoritjaival. Ez Magyarország kedvenc slágerünk.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Keda és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Keda debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán slágerlistán akkor a 4. helyig jutott, aztán eltelt 15 év. És tavaly évvégén valahogy váratlanul virális lett a TikTokon és az Instán, főleg egy mém miatt, amiben John Hamm táncol egy klub jelenetben, úgyhogy már az új generáció. Köszönöm,

0: kis visszaszámlálás. 46. volt ugye Kédeótól a Turn the Lights Off. 45. állok Eva Max, Car Keys. Negyvennegyedik Szigála, Jacksomi és a Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Samfeld következik és a Heart Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a Top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favori DJ-nket a születésnapunkon ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a rádió1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Samfeld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Samfeld!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A 40.

0: itt a Rádió 1, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Ava Max és a Whatever. Selena Gomez most énekelt, Sing a Song, a 40. lett. 39. topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket BB Rexa Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

Real Remixében a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111111-et 10-ként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyenes a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. You 25. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben! Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival! És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét! De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
6: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás. Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
8: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
10: Ah!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: A Balázsi Krúcsú május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
2: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
3: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hársfai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsi Krúcsú május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Rádió egy.
0: A 22.

legyen, csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, szuper napot, jó hétvégét, Györke Attila a stúdióban, ez a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei.

Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben, hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

A Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Fastboy dalát, Good Life, a 16. helyen David Guetta és a OneRepublic követi. I Don't Wanna Wait.
1: Rádió 1 Top 50. A 15.
0: A Stay A Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay A Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 11.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 jön. Most egy kis visszaszámlálás, jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13-on Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól, az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam, 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még venni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy, Tóth Abigailtől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is megőrizte első helyét

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
7: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
9: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás. Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2 per A.
7: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

Az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, hat és rossz között kivesem műsor, plusz játszani fogunk. Paros belépő jegyet lehet nyerni majd a Rádió 1 szülőnépi fesztiválra, jó? Allé, bekapcsolunk a webcam, tudtok lenni minket dolgozni élőben. SMS-ezni, Viberezni lehet a 0620-311-111-re. Mixerrel kérkezik rögtön Martin Garrix, SSM címe Butterflies. Én ezzel kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en. 15 percig nem beszélek.

0: is a van üzenet. Van. Aha, már kérte nekem, a rádió egy csak igazi, mert is legjár megy. Hát ez igaz, ez igaz. Már ennek fiúk, nem szabad elfelejteni, hogy egészen 18 óraig mixelek nektek az igazi imáslágereket. 18-től 20 óraig élő kívánságműsor. Ráadásul játszani fogunk, paros belépő jegyet lehet majd nyerni. A Rádió 1 szülinepi fesztivál rádió, de nem tartunk még ott. Érkezik a legújabb David Guetta. David, itt vagy?
1: Hey,

Ez itt a Rádió 88, igaz, ima is legyen, megy az egyik SMS-i szól. Szia, kuki, szeretnék jönni egy pont-pont-pont, he-he-he, neked szeretnék jönni sok türelmet és kitartás, jók a mixet és kész. Sziszi és pacsi, oly, nagyon türelmes vagyok, nagyon. De köszönöm szépen, hogy írt

került. Aztán címe kicsit más is, New Religion. Hatig mixerek nektek az igazi maislágereket, 6-8-ig kívánság műsor, és még egyszer hangsúlyozom, hogy játszani fogunk paros belépőjegyet lehet nyerni majd a Rádió 1 szülini P-fesztivál rádió. De úgy mondtam, jönnek a BB Rakeside, kis fétlesz hangulatál. New Religion! New Religion!

0: tovább, állj, jobb. Ezt hallod? Vajon ez ki lehet ez? Elmondom nektek, ha nem én, hanem ő.
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Just the way you are.

0: Schnappi Festival Rayo. Allez, Amoroshan Lady Gaga, abracadabra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
7: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
8: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hársfai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.
1: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Hát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén nem tudom, hányan vagytok. Hello, sziasztok!
2: Sokan!
1: Na, akkor kivel beszélek most? Szabad tudni?
2: Lilivel,
1: oké. Lili, kértél tőlem a Singer X, Butterflies, nagyon jó kis muzsika. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Adélnak szeretném küldeni, mert születésnapja van.
1: Na, de jó, akkor boldog szünepet kívánok neki. Gondolom bulisztok együtt, ugye?
2: Igen.
1: Jó, torta, megvan minden?
2: Igen.
1: Jó van, akkor jó bulizás nektek, és még egyszer boldog születésnapot kívánok, jó?
2: Köszönjük!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Jó kis buli lehet, az még egyszer, oké, jó kis buli lehet, ott az biztos. Ali, érkezik nálunk Martin Garrix, és a szám címe Butterflies. Még egyszer hangsúlyozom, egészen 20 óraig oránként játszani fogunk. Tessék fülelni, melyik előadó megy, jó? Oké? Mert belépő jegyet, sőt, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De most... Martin Garrix, Butterflies!
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, nagyon tessék fülölni, melyik előadó mennek nálunk, mert tudjátok, esetleg hallani fogtok egy Accent, vagy egy Cyril, vagy egy Samfeld, vagy Switch Disco, vagy Tóth Abigail, akkor gyorsan telefonáljál, mert paros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. De most itt van velem a vonatúsó végén Monsieur Gizmo. Szia Gizmo!
2: Hukuki Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, nem volt már most randon, kicsit

0: Bandor
1: Tunk. Ó, lejó, jó a víz?
0: Jó, már jó a városba.
1: Na jó, van, oké, mert szerintem kicsit hideg meg nekem, de jó, oké, rendben. Meg van fűtve? Meg volt fűtve a víz, nem?
0: Meg, jó.
1: Ja, értem. Na, mit szeretnék jelni tőlem?
0: Egy kate.
1: Már nem jól mondtad, kettő, igen, és kinek szóljon? Aha. Semmi baj. Kinek szóljon?
0: Franciskának, neked, családodnak, és ki szereti.
1: Oké, köszönöm szépen a telefonát, és akkor jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
0: Cookie,
1: szia-szia! Ciao, szia-szia! Érkezik innenünk a Kaketó, igen, és a szem címet Turn the Lights Off, ez egy DJ Dark remix itt a rádió, ilyen egy kis újdonság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Franciu a Rádió Egyen.
1: Vele kikértő nem Seinfeld, és aztán címe Post Malone. Ki az a ki? Haló, haló?
2: Haló, Viki vagyok.
1: Viki, melyik városból?
2: Alsónémegyi.
1: Alsónémegyi. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na.
2: Annak szeretném meg magamnak küldeni.
1: Jó,
2: jól tudjunk takarítani.
1: Ja, takarít, vasárnap takarítok.
2: Jó.
1: Hát ez nem egy jó program.
2: Hát nem, de muszáj.
1: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, szia! Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kérni, különöm a paromnak és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretnék kérni egy jó kis zenét Vörös Krisztofernek és Végler Gabornak üzenem. Süljön ez a husi, üdv, Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kuki, nekem tudni játszani a kívánság műsorban Bibi Rexha Fate Less New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem. Köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani, jó? Ne haragudj rám. Helyette érkezik Seinfeld, és a szám címe Post Malone. Még egyszer mondom, Seinfeld. Ahó, Seinfeld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor pedig segítettem.
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végének, kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól telt el a napod?
2: Alakult.
1: Alakult. Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: És a szem címe?
2: Post Malone.
1: Figyelj, tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Figyelj, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi 6 plusz 4?
2: Várjál, kézen számolom, 10.
1: 10, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Örülsz?
2: Örülök!
1: Na, kivel fogsz jönni?
2: Azt még meglátjuk, valószínűleg egy legjobb barátommal.
1: Legjobb barátoddal, jó. Figyelj, az a keresem, majd ettellen megbeszélünk minden adáson kívül. Ne tedd le, jó?
2: Jó, rendben.
1: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő óraban újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteketet, te kitattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a te

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, nem Joel Corey, és Stay a Little Longer. Ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Betsy, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukáknak.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya, tényleg? Miért mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ez vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezetsz, ez jó. Nagyon jó az a zene is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek, úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig a Manel túlsó végén, most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom, arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Kogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg, le a kalappad előtted. Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg, fiatal maradtál, és hallgatod a Rádió Egyet 80 évesen, figyelj.
2: Igen.
1: Na, hallgatlak, mondjad.
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene tudod, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan a zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy. Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked, köszönöm szépen, a telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia-szia, hihetetlen ilyen fiatal, imádom. Szép estét, Kuki, ez egy SMS, szeretnék jönni egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi, szép estét, Anita. Rendben, érkezik, akkor Ray Dalton, Do It Again, itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokon telefonálnak, sokon írnak is, az idik SMS-t szól. Szia, Kuki! Keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Kenny és Hangji Baby barátaink a teraszon épp készül a finom Hegz, Benedikt tojás újdonságok, persze kérdésedre, küldöm a kóstolót nektek, köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accentlenok fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent? Mondtam accent? Ajaj, mit kell csinálni?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, Gábor vagyok.
1: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
1: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
2: Igen.
1: Jó van,
2: igen,
1: Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
2: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
1: Ja.
2: És nagyon sokat kellett várni.
1: Ja, értem. Jó. Szóval már nyomult, te dolgozol most akkor. Dolgozol.
2: Dolgozom, okay. Igen.
1: Miért hívtál engem? Mesélj csak. Kíváncsi vagyok.
2: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a Rádió 1.
1: Igen, tudod-e a szám címe is?
2: Don't Leave.
1: Don't Leave, így van. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: 7 plusz 3, ez mennyi?
2: 7 plusz 3, az 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Jó!
1: Na, mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
2: nagyon
1: nem?
2: Jó, nagyon boldog vagyok.
1: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
2: Feleségemet viszem.
1: Feleségemet
2: nagyon régóta
1: viszem.
2: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és
1: jó,
2: de most
1: jó.
2: Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
1: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Ne tedd le. Na, lennok fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on, imádom, és a szem címe, Automa Edit.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig, másnál 9-re jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék, igen, Road Show, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb Bibi Rexával, és fét lesz elég üteszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Disco Shit. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy vasárnap este a hét utolsó napján, indul a Disco Shit Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame on her, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás Disco Shit partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr, nagyok voltatok.
6: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és én meg a tegnapi kiskoalas, illetve debreceni bulit köszönöm meg azoknak, akik ellátogattak oda, és velünk szórakoztak. Egyébként Junior kiskoalason nagyon nagyot ment, azt mondják így utólag.
4: Így van, melyen retros volt, és azt is tudtam játszani simán, de te is szerintem. Na, most viszont induljuk a Disco Shit Radio Show-val, egy egészen exkluzív amerikai house duo-val, a Side Spice-szel, hogy zenei hír is legyen. A Cry For You-val indul a Disco Shit Radio Show, és kívánom mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, két retro DJ-vel, DJ Juniorral, Bárány Attilával, és a mamai
1: Pici. Ugye Unity Zen, mennyi 8-9 után már te is az vagy.

Üdvözlöm egyébként névnapja van, igen, a haveromat Hollandiával. Na most megyünk tovább Kátóval és Johnnal, ez a Turn the Lights Off a Discocsit Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en DJ Junior remixben, és egyébként kikerült a Facebook oldalamra az első negyedében készített DJ Junior eredeti valódi remixet, úgyhogy töltsétek, szeressetek!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy 20 éves diszkos itt, és hát jóval öregebbek vagyunk mi, mint 20. Maradjunk annyiba, hogy nem is akarom összeadni itt az életkorunkat, mert nagyon hülye szám.

0: kosik megjelenés. Nem, jó, a negyedik a kajálás. Szóval, először 22-én pénteken Túrkevén, 23-án Vonyarcvasegyen, 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon fogunk zenélni, mint diszkosit a nagyszínpadon, és bemutatjuk a vadonatúj diszkosit dalt a videóklippel, meg mindennel, és aztán utána 31-én vasárnap habazabazúgy-tugy. Nem?
1: Ez az a
2: Meet and Greet and Eat.
1: A világon először, tehát nem volt még sehol ilyen rendezvény. Meet and Greet and Eat.
2: Így van, egészen pontosan. Ugye ez a pizza kóstoló, diszkosi pizza kóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, az is egy hülye szám lenne. Illetve még nekem be van írva ide jövő hétfőre, hogy Románia előleg. Ez nem tudom, micsoda, de... De eurót kell, hogy hozzanak, ezt mondtad.
1: Szabad ne felejtsd, de most én megpróbáltam így összeadni, és hát 100 év fölött van az, ahány éve már diszkózunk hárman.
2: Igen, és onnan is tudom egyébként, hogy nem lehetek én se túl fiatal, már mint a junior, mert hogy egyébként egy barátom 60. születésnapját fogjuk pénteken tartani jövő héten, és ott fogok neki valószínűleg egy picit diszkózni. Viszont most megyünk tovább itt a rádió, egyen Robin Schulzzal, Cigalával és Zol Veszel. Jön az EMPM High Patrol Remixben itt a diszkosítben.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szimülő, diszkosít a rádió egyen, bárány Attilával, van vagy PG-vel és velem, DJ Juniorra. Nagyon-nagyon fiatalosak vagyunk. Ezen a héten is volt egyébként játékunk mezőtúri diszkosít partival kapcsolatosan a diszkosít Facebooken. Jövő hétre is lesz a következő diszkosít partira játékunk, és persze minden fontos információ fönn van a diszkosít Facebooken. Csekkoljátok majd egyébként a közönség találkozót is, ahol az első 150-ben

Még be van írva én is, hogy VG Booking, ez is fontos még a naptáromban, de ennél fontosabb még van azért egyébként, 14-én megyünk a Balázsékhoz a délutáni showba, ugye Dunajvárosba, Tiszkos itt lesz kérem szépen a délutáni mixben, Rádió 1 mixben, úgyhogy várunk.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamvai PG-vel.
1: Hát itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, hát most Vadi úgy lesz. De Novi Csendó, újra junior.
0: De egyébként nem fogja látni az eredményt, mert hát ugye a szeme is már egy kicsit izé, tehát belenéz a tükörbe és...
2: Az simán.
1: Kiveri majd azt, hogy
2: simán. Simán. Egyébként az a baj, hogy apámtól örököltem, erről nem tettek. Egyetlen egy rossz dolgot örököltem apámtól, a fogaim. Sajnos ez az egy.
1: Én meg

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, bárányától és jó magam, hova egy picit búcsúzunk ma estére.
1: Itt a vége Fussenél, hölgyek és urak, a diszkosít csapata búcsúzik mára, azzal, hogy holnap este Honvai PG lesz élőben, és aztán, hogyha jól számolom, akkor én nem, viszont szerdán majd DJ Junior. A jövő héten 5 fellépésem lesz, ebből 2 privát pénteken, és 3 látogatható. Május 30-án szombaton a Bajnokok Ligája döntője után Szircen fogok fellépni a Városi Gyereknapon és Nyárindítón. Onnan jövök fel Budapestre a nyári rezidenciámra, ahol a hajógyári klasszikon zenélek majd, és onnan

0: Egy jövő héten csütörtökön 5 és 6 óra között várunk mindenki sok-sok szeretettel élőben Dunaújvárosban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkós itt aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Jövő héten újra jövünk a Diszkós itttel, de 14-én a Balázsékkal leszünk tényleg ott, és Diszkós itt lesz Dunaújvárosban. Aztán 15-én barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliába jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyedében készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBG Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erről jutott eszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a Diszkós itt 8-tól. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Lanak. Lanak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mi vasárnap sem pihenünk. Ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legjobb, a legmenőbb dance és house zenéket. Hello Wilcox!
2: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal. Olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Oh, wow.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Phil Cox a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Brick Lake jön 11-től, és ha szeretnétek élőben is bulizni egy óriásit egyszerre az összes Rádió 1 DJ-vel, megtehetitek két hét múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Igazi nemzetközi szupersztárok is jönnek, Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, bővebb információk a www.radio1.hu-n. Na Phil Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt. Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: bizony, két hét múlva ilyenkor, pünkös vasárnap este, már ezerrel bulizunk veletek a Budapest Parkban. Maradjatok, Vilkokszal mi is maradunk itt a stúdióban, és jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, elmúlt este 10, két hét múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Reméljük jó sokatokkal találkozunk, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, menjünk tovább.
2: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Coolmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Cashmere és a Wild Ride. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Kettjük egymás dalait, Wilcox szettjében most éppen Pool Max jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pool Max nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pool Max-től a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: 24-én a Budapest Parkban. A nemzetközi szupersztárok, akik velünk ünnepelnek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a radio1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a World Is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Rádió Show-ban. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van, Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show vasárnap este villámgyors helycsere a lemezjátszóknál és Wilcox után jön Bricklék.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
1: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is mine.

0: Vasárnap is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket, ezeket innentől Bricklék válogatja. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezen Hypatontól az Out My Head című slágere, itt a World Is My Radio Show-on a Rádió 1-en.

0: 24-én.
1: Ez így van, érkezik Sonny Fodder a Think About Us című dalának Cyril Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

Come back to me.

Heineken. Heineken. Heineken. Heineken. Heineken.

0: This Mine Radio Show vasárnap este Bricklake a lemezjátszói mögött, és most jön egy nagy klasszikus, egy kicsit felújítva.
1: Ez régen is egyébként nagy kedvencem volt, meg párszor már föl is tettem a mixeimbe. Zoo ikonikus lágere jön, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a Bird Is Mine Radio Show-on a Rádió 1-en.

like money, fancy shit.

0: a Switch Disco, valamint Accent, és persze az összes Rádió 1 DJ ott lesz. Minden további információ a hivatalos esemény oldalon, a Facebookon, vagy pedig a www.radio1.hu-n. Most Bricklék a lemezjátszói mögött, a következő dalért pedig konkrétan tudjuk, hogy odáig vagytok, ezért játszok nektek. Most is mehet a hangerő felfelé.
1: Igen, igen, és egyébként kicsit ilyen old school hangzást is kapott szerintem. Most érkezik Gordó zenéje, a Loco Loco, néhol egy kicsit old school hangzással megfüzerezve, ez jön most itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Joel Corey és a Galantis, ez volt a Stay a Little Longer a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mi már csak egy kicsit tudunk maradni, néhány percünk van, úgyhogy jön az e-heti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát!
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap hétfőn jövünk megint 9-től, addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World Is Mine után is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Most például az éppen amerikai turnét járó Martin Garrix jön, az egyik legnagyobb kedvencünktől a Butterflies, amit indítok. A telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We go together.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint kettő hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyrilis zenél, aki egy Siren kamerájából ezt a remixet készítette. És

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rayt hozom már is, imádom ezt a dalt, és az énekesnőt is, aki egyébként nagyon sokáig azt gondolta, hogy ő csak háttérénekes lesz, vagy maximum ilyen társelőadó különböző nagy sztárok mellett, hát ilyen hanggal, ilyen tehetséggel, nem is tudom, hogy gondolta, és nem is így lett. Most már saját lemez, saját világkörüli turné, és az egyik legtehetségesebb énekesnőnek tartják aktuálisan, Rayt, aki az igazi mai slágert hozza, ez a Where is my husband a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített, tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most két óval is, és ezzel az igazi mai slágerrel, Turn the Lights Off, ezt szönítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 2 hét is itt a Rádió egy születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal. Sirius, Samfeld, a Swiss Disco is érkezik. Extra fellépőként Tóth Abigail és Accent, valamint... Legalább ilyen fontos, hogy az összes Rádió egy DJ zenél, mint Cook.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos, Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha, Jean Balvin, ez a Say My Name a Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feldel ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.